0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök május 12-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Gyorsabban emelkednek Horvátországban az élelmiszerárak, mint az eurozóna többi részében. Egy horvát lap szerint több mint 700 millió euró uniós forrás veszíthetnek a nyugat-balkáni országok. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Horvátországban az élelmiszerárak gyorsabban emelkednek, mint az eurozóna többi részében, derül ki a Horvát Nemzeti Bank elemzéséből, amely a globális kínálati sokkok és az erős belföldi kereslet együttes hatását vizsgálta. Megállapították, hogy az élelmiszer drágulási hullám ugyan egész Európát érintette. Horvátország mégis kitűnik a mezőnyből. Ennek oka, hogy a költségnövekedést itt rendkívül gyorsan és könnyedén hárították át a fogyasztókra. Az ország élelmiszer importja jelentős, az ellátási lánc pedig a termeléstől a kiskereskedelmig meglehetősen energiaigényes. A belföldi árak emiatt különösen érzékenyek a globális energia és nyersanyagpiaci kilengésekre. Ugyanakkor az erős hazai keresletet, fűtő tényezők, a bérnövekedés, az élénk turizmus és a kedvező fogyasztói hangulat lehetővé tették a kereskedők számára az áremelések érvényesítését. Mindezt ráadásul a haszonkulcsok csökkentése nélkül tudták megtenni. Ennek eredményeként az élelmiszer kiskereskedelmi szektor nyeresége megduplázódott a járvány előtti szinthez képest. Az élelmiszerek és az italok a horvát átlagos fogyasztói kosár közel egyharmadát teszik ki. Az élelmiszerárak emelkedése így jelentősen rontja az életszínvonalat, erőteljesen befolyásolja az infláció társadalmi megítélését is. Az elemzés elmutat, hogy a 2024-es és 25-ös élelmiszerár emelkedéseket egyre inkább belföldi tényezők hajtják. Ez jelentős változás a korábbi hullámokhoz képest, amelyek még az eurozóna egészére jellemző trendeket követték. A legutóbbi drágulás elsősorban abból fakad, hogy a kereslet meghaladja a kínálatot. Az egyes termékkategóriák között ugyanakkor jelentős eltérések figyelhetők meg. Az importált cikkek, például a csokoládé, a kávé és az étolajok árát nagyrészt a globális nyersanyagárak alakítják. Ezzel szemben a hazai termékek, köztük a bor, a kedvező külső feltételek ellenére is drágultak. Ez a folyamat a kiemelkedően erős helyi keresletet és a horvát termékek iránti masszív fogyasztói preferenciát tükrözi. A jegybank kiemeli, hogy viszonylag kevés termékkategória felelős az élelmiszerinfláció nagy részéért. Ezzel párhuzamosan az is kiderült, hogy a fogyasztói bojkottok csak átmeneti hatást gyakoroltak az árakra. A HNB szerint a belföldi kereslet kezelése lesz a kulcs az áremelkedési nyomás mérsékléséhez. Ezt a feladatot azonban nehezíti, hogy a közel-keleti feszültségekhez köthető esetleges energiapiaci zavarok egy újabb inflációs hullám kockázatát is magukban hordozzák. Hat ország több mint 700 millió eurót veszíthet el az Európai Unió Nyugat-Balkánra vonatkozó növekedési tervéből, ha június 30-áig nem teljesítik a támogatások lehívásához szükséges reformfeltételeket. Az újság szerint Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó, Montenegro és Szerbia összesen 710,8 millió euró elvesztését kockáztatja. Ez a 2024 és 2027 közötti időszakra szóló 6 milliárd eurós uniós növekedési terv csaknem 12%-a. A legtöbb pénzt Bosznia-Hercegovina veszítheti el, 373,9 millió eurót, Szerbia legalább 108,7, de akár 135,8 millió euró támogatást is veszíthet. Albánia 97,7, Koszovó 68,8, Észak-Macedónia 49,2, Montenegro pedig 15,1 millió eurótól eshet el. Az Európai Bizottság arra figyelmeztet, hogy a támogatások kifizetése a vállalt reformok teljesítésétől függ. A feltételek között szerepel a közigazgatási reformok végrehajtása, a jogállamiság tiszteletben tartása és az uniós források felhasználásának ellenőrzése. Albánia, Montenegro és Észak-Macedónia eddig a legsikeresebb a pénzek lehívásában, még Bosznia-Hercegovina még a minimális feltételeket sem teljesítette. Szerbia újabb kifizetéseiről az Európai Bizottság még vizsgálja, teljesültek-e a szükséges feltételek. A határidőre fel nem használt forrásokat azok az országok kaphatják meg, amelyek teljesítik reformvállalásaikat.

0: horvátországi magyar oktatási és művelődési központban mutatták be a Csikó Fogalt irodalmi tehetséggondozó program eredményeként megjelent Kalliope vacsora vendégei című antológiát, ami az eszéki magyar központ diákja Gorjana Szilvia novelláit is tartalmazza. Az antológia a Magyar Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg, és fiatal szerzők prózai, valamint lírai írásai gyűjti egy kötetbe. Az eseményen Páncél András, a Gutenberg Pál Népőiskola elnöke és a Csikó Fogad irodalmi tehetséggondozó műhely szervezője mutatta be a kötetet. A szakember nem először járt az eszéki magyar iskola központban, korábban irodalmi műhelyt vezetett, illetve zsűri elnökként is részt vett a képírás pályázat munkájában. Mint mondta, az eddigi antológiák közül ez tartalmazza a legerősebb anyagot.
1: Azt hiszem, hogy a négyből ez lett a legjobb, viszont ez nem az én érdemem, hanem tényleg a fiataloké, tehát ez a harmadik generáció. Egyszerűen lehet, hogy csak így beérett maga a folyamat. Mindig itt a fiatalok adják meg az értéket, és az eddigiek is nagyon értékesek voltak. Talán lehet, hogy az intézményi hálózatunk is rásegített, de azt hiszem, hogy most hat olyan kivételes tehetség és kivételes munkabírású fiatal van, hogy nagyon is meghozta az eredményét. Rózsasi Barbara, József Attila Díjas költőnő szerkesztette össze a kötetbe a írásokat. Egyébként ez egy érdekes trend, hogy egyre kevesebb a líra és egyre több a próza. Ezt így el van fogadva, rájuk bíztuk a diákokra, hogy mit gondolnak a legjobb írás, illetve természetesen mentorokkal nagyon sokat dolgoztak előtte, és mint Rózsasi Barbara szerkesztő pedig egy nagyon szigorú szűrést, válogatást végzett, mielőtt a kötetbe rendeződtek az írások. Természetesen a képzésnek még nincsen vége, tehát még egy évig együtt van a csapat mindenképp, szeretnénk még egy antológiát létrehozni, ez ugye attól függ, hogy kellő mennyiségű, minőségi írás meg fog jelenni, illetve meg avval, hogy vége van a képzésnek, nem szakad meg a kapcsolat, hanem ebben eljutnak egy olyan szintre, ahol ők önképzőek. Ilyen jellegű tanulásra nincs szükség, de az emberi kapcsolatok, illetve a segítség utánkövetés, az természetesen utána is meg lesz.
0: A kötetet Rózsasi Barbara József Attila Díjas költő szerkesztette. A válogatás prózai és lírai műveket egyaránt tartalmaz. A szerkesztők szerint azonban egyre inkább a próza kerül előtérbe. Az antológiában többek között Gorjana Szilvia, az eszéki központ diákjának, valamint az erdélyi Pál Andrea Bernadettnek az írásai is helyet kaptak. Gorjana Szilvia számára különösen fontos, hogy két novellája is bekerült a kötetbe, ami újabb motivációt ad számára az alkotáshoz.
2: Munkát nagyon élvezem. Ugye most vagyok végzős a Csikó Fogat táborunkban, tudom így nevezni, kurzusunkban. Meglepő módon sokat tudtam tanulni ugye az Andrástól és a mentoroktól, hiszen több mentor is van a Csikó Fogadban, és ők szintén ugye szerepeltek, és nekik is szintén van antológiájuk, ami szintén meg van jelentetve. A munkás során jobban meg tudtuk ismerni egymást, saját önmagunkat is, tehát olyan dolgokra tudtunk rájönni, amikre eddig még soha. És hát én ezért vagyok hálás, mert ez alapján jobban meg tudtam ismerni magam. Elég nehéz volt kiválasztani az alkotásokat, hiszen több versem is van, és novellám is, de rábíztam a legjobbakra, akik értenek ugye jobban, és már többször publikáltak, és az ő véleményüket kértem ki folyamatosan, hogy szerintük ez így jó-e lesz, vagy nem-e lesz jó, de általában mindig azt mondják, hogy jók. Én néha kevésbé érzem jónak a szövegeimet, de bízom bennük, és hát nem hiába került be két novellám is az antológiában. Nagy erőt ad, és ez arra hajt, hogy folytassam tovább az írás, tehát attól független, ha befejezem ezt a tábort, a kurzust, mindenképp tartom velük a kapcsolatot, és én is részt fogok venni velük a további táborokban. Olyan erős barátságok születtek, amiket így nem lehet félbehagyni, és persze az írások is egyre erősebbek és erősebbek. Hát az én alkotásaim elég filozófikusak tudnak lenni, ezek mind saját magamból jönnek, tehát a tapasztalatok, ugye, igaz, hogy fiatal vagyok, de sok mindent tapasztaltam, és ezek a tapasztalatok azok, amiket le tudok vetni papírra, és ezek születnek belőlük, és én úgy érzem, hogy az olvasók is sokan meg tudják látni az írásaimban azokat a dolgokat, amiket mondjuk ők is átéltek, vagy még nem tapasztaltak, de érezhető.
0: A programban részvevő fiatalok közül Pál Andrea Bernadett, az erdélyi Kézdivásárhelyről érkezett eszékre. Ő már 5 éve tagja a műhelynek, és rendszeresen publikál. Mint mondja, a program nem csak az írás technikáját fejleszti, hanem segít megtalálni az egyéni hangot is.
3: Én Romániából, Erdélyből, Kézdivásárhely mellől érkeztem. Székely vagyok, és igazából a Csikófogat Tehetséggondozó Programnak a szenior hallgatója. Már 5 éve veszek részt a programban, és 4 éve publikálok rendszeresen. Arra törekedik a program, hogy minél szélesebb körben nevelje a fiatalokat arra, hogy minél jobban és eredményesebben tudjanak alkotni egy-egy műfajban, és hogy mindenki megtalálja magának a legjobban illő műnemet, műfajt, hangot, és minden kurzus, minden foglalkozás ezt segíti elő. Azt hiszem, hogy Ólá János fogalmazott így, hogy mostanában kezd az irodalom visszamenni az új realizmus fele, tehát inkább e felé terelt, a történelmi tárgy fele nem, ez az inkább csak egy önkifejezési eszköz. A Csikófogat antológiák közül nekem ez a 3., amiben publikáltam, és biztosan állíthatom, hogy ez a legjobb. Úgy szakmailag, meg mindenféle szempontból.
0: A Csikófogat program célja, hogy a fiatalok megtalálják saját irodalmi hangjukat, és közösséget is építsenek az alkotás által. Az antológia így nem csak egy kiadvány, hanem egy fejlődési folyamat lenyomata is, melyben a diákok alkotókká, egymás számára pedig inspirációvá válnak.

0: időjárás jelentés.
1: Változik, konyh felhőzet mellett, részben napsütéses, a nap második felében csapadékos volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 18 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1005 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses, a mainál valamivel hűvösebb időt láttak elő holnapra vidékünkre. Gyenge vagy mérsékelt déli, délnyugati irányú szél fúj. A hőmérséklete valamivel csökken, és a reggeli órákban 4 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 17 Celsius fokot. Május 12-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől, a viszonthallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották, adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.